0: Téged a hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisítik a választási iratokat, egyre kevesebb étel kerül a kukákba, ma is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Megvan az év fája, a szegvári Öreg Tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönségszavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Balatonfüredi a Balaton legjobb strandja. Megválasztották az Egri bor ünnepe hivatalos borait. Továbbra is súlyos az aszály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 13-a van, hétfő. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
3: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a fűzfői fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát. Nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a több strand részére is.
2: A 30. Egri bor ünnepén kiválasztották az esemény hivatalos Egri csillagát és Egri bikavérét, írja a heol.hu. A döntést az Egri bikavér borlovagrend tagjai és az Egri borbarát hölgyek hozták meg. 19 Egri csillag és 27 Egri bikavér közül választották ki a győzteseket. A borokat nem pontozással értékelték, hanem páros összehasonlítások alapján döntöttek a továbbjutásról. Az ünnep Egri csillaga a Tummerer pincészet 2005-ös Egri csillaga, míg az Egri bikavér címet a Vince Béla pincészet Egri bikavér superior 2018-as évjáratú bora nyerte el. Kihirdették a legjobb ételborpárosítás győztesét is, amely az Uzmobir Kitchen Porketta szendvicse és az Egerszó borászat 2025-ös olasz Riesling superior bora lett. A legutóbbi eső csak részben enyhítette az aszályt Heves megyében, Délhevesben azonban továbbra is nagy a vízhiány. A Hungarometttől a heol.hu megtudta, az elhúzódó szárazság és a rekordhőség jelentősen megviselte a mezőgazdaságot, különösen a kapás növényeket. Az öntözetlen kukorica állapota sok helyen még a 2022-es aszályos évnél is rosszabb. Heves megye nagy részén ugyan az elmúlt napokban körülbelül 10 mm eső esett, de a talaj továbbra is kritikus állapotban van. Délhevesben a talajból 136 mm csapadék hiányzik a telítettséghez képest. A Hungaromet szerint jelentős, országos csapadékra lenne szükség. A gyöngyösi képviselőtestület két új alpolgármestert választott rendkívüli ülésén, számolt be a heol.hu. A képviselők a polgármester javaslatára titkos szavazással Tuza Györgyöt és Vég Attilát bízták meg a feladattal, amelyet társadalmi megbízatásban látnak el. A rendkívüli ülést azért tartották, mert a júniusi testületi ülésen még nem választottak új alpolgármestert. A testület a működés átalakításáról is döntött, az oktatási nevelési, valamint részben a szociális területekért a jövőben tanácsnokként Szén Gabriella felel. Az aszály, a vízhiány és a tavaszi fagyok jelentősen befolyásolták Heves megye mezőgazdaságát tavaly, derül ki a Vármegyei Agrárjelentésből. A heol.hu azt írja, a legnagyobb veszteséget a kajszi és az őszi barack termesztők szenvedték el, miközben a megy termés mennyisége ismét meghaladta az almáét. A dokumentum szerint a szőlő továbbra is a legértékesebb termőföld Heves vármegyében. A kukorica és a búza termés átlaga is csökkent, ezért a szakemberek szerint hosszabb távon elengedhetetlen az öntözés fejlesztése. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdálkodóknak egyre nagyobb kihívást jelentenek az időjárási szélsőségek. Ismeretlenek megrongálták a lőrinci közösségi ház berendezéseit és komoly szennyeződést hagytak maguk után. Az eset kapcsán a heol.hu azt írja, a rongálók a mosdókat sem kímélték, így a takarítóknak jelentős károkat és rendetlenséget kellett felszámolniuk. A városvezetés szerint a közösségi ház fontos helyszíne a település rendezvényeinek és gyermekprogramjainak, ezért megóvás a közös érdek. Arra kérik a lakosságot, hogy vigyázzanak a közös értékekre, és a rongálást vagy gyanús tevékenységet látnak, értesítsék a polgárőrséget vagy a polgármesteri hivatalt. Illegális sátortábort és nagy mennyiségű hulladékot talált a városrendészet egy gyöngyösi iskola közelében. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a Kálvária általános iskola és a Püspöki út közötti bokros területet egy bejelentés után ellenőrizték a járőrök. A helyszínen egy ponyvából épített sátorra, két ott tartózkodó férfira és jelentős mennyiségű szétszórt kommunális hulladékra bukkantak. Az intézkedés során a hulladékgazdálkodási szabályok megsértése miatt helyszíni bírságot szabtak ki. A kormányrendelet szerint az elkövetőnek 15 napja van a terület megtisztítására. Ha ez nem történik meg, a hatóság eljárást indít a szemetelőkkel szemben. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
4: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A Mavisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Várja a jelöléseket Eger városa az idei dobó kardja kitüntetésre. Hívták fel közösségi oldalukon a figyelmet. Az elismerésre bárki tehet javaslatot a hivatalos felterjesztőlap kitöltésével, amelyet július 31-ig kell eljuttatni a város jegyzőjéhez. A díjat minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki kiemelkedő eredményeivel, magas színvonalú munkájával vagy elkötelezettségével sokat tett Egerért és a város jó hírnevéért. A kitüntetést hagyományosan az Egri Vár napján, október 17-én adják át. Főigazgatói dicséretben részesült a Semmelweis napon a gyöngyösi Bugát Pál Kórház sürgősségi betegellátó osztályának főnővére. A heol.hu szerint Balogné Nagy Szilvia az elismerést több évtizedes szakmai munkájáért, valamint a betegellátás és az egészségügyi utánpótlásért végzett tevékenységért vehette át. A főnővér 1996 óta dolgozik a kórházban, ahol a sürgősségi ellátás szakmai munkáját is irányítja. Szabad idejében rendszeresen tart újraélesztési képzéseket, emellett pályaorientációs programokban is részt vesz, hogy minél több fiatal ismerje meg az egészségügyi hivatást és kapjon kedvet a pályaválasztáshoz. Átfogó karbantartás kezdődik Eger közvilágítási hálózatán, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. Az egerhírek.hu információi szerint az önkormányzat 50 millió forintos keretszerződést köthet a kivitelezővel. A munkák során a város 783 lámpatestének üzemeltetését és javítását végzik el. Kicserélik a kiégett fényforrásokat, karbantartják a tartószerkezeteket, elvégzik a szükséges érintésvédelmi vizsgálatokat, valamint gondoskodnak a városi díszkivilágítás folyamatos működéséről. A kivitelezés a szerződéskötést követően indulhat. A befejezéséhez közeledik a 25-ös főút felújításának első üteme Egerben, miközben már a második szakaszon is dolgoznak. A város honlapján azt írják, a munkálatok jelenleg a Sertekapu és a Nagy János utca között zajlanak. Emellett ma július 13-án pedig új munkaterület nyílik az Árpád úton, a Szvorényi és a Deák Ferenc utca között. Az Egri úton folytatódik az aszfaltozás, ezért a kivitelező ismét arra kéri a környéken élőket, hogy ne parkoljanak a külső sávokban. A felújítás a helyi közösségi közlekedést is érinti. A munkálatok végéig az autóbuszok nem állnak meg a Bartakovics úti megállóhelyen. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat, miközben a hajnalok továbbra is kellemesen frissek maradnak 16-18 fok körüli minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, egy újabb hétfőt kezdtünk meg. Itt vannak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz hangulatfelelősként Charles és Eddie közöse, a Would I Lie To You, az óra elsője pedig a Doug Saucy, ez a Barbara Streisand, július 13-a van. Rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Dario G. slágere, a Carnaval de Paris. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 13-a van, hétfő, hamarosan jövök majd a nap érdekességeivel, és természetesen a reggeli témákat is el fogom árulni. Addig is ébredjünk együtt a legjobb zenékkel, mindenki igyon meg egy kávét, és hallgassa meg Krisztina Aguilera dalát. Ez az Another Man most itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Charles és Eddie közösségével ébredhettünk. Ez volt a Would I Lie to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő. A névnaposok a Jenők, a születésnaposok között Lamine Yamalt, Harrison Fordot és Patrick Stewartot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1930-ban adták át, nem? Ezen a napon 1923-ban adták át a hollywoodi feliratot, ami egyébként eredetileg Hollywoodlandként szerepelt. 1930-ban viszont az első világbajnokság vette kezdetét, labdarúgó világbajnokság Uruguayban a mai napon, és 1985-ben pedig először rendezték meg a Live Aid jótékonysági koncertet, amin például utoljára adott koncertet a Queen. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, csak érkezik egy rövid szünet, és természetesen a mai nap reggeli témáit is hozom. Itt lesz velem majd Sikén és a Love on the Run a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Balatonfüredi a Balaton legjobb strandja. Megválasztották az Egri bor ünnepe hivatalos borait. Továbbra is súlyos az aszály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
1: A 30. Egri bor ünnepén kiválasztották az esemény hivatalos Egri csillagát és Egri bikavérét, írja a heol.hu. A döntést az Egri bikavér borlovagrend tagjai és az Egri borbarát hölgyek hozták meg. 19 Egri csillag és 27 Egri bikavér közül választották ki a győzteseket. A borokat nem pontozással értékelték, hanem páros összehasonlítások alapján döntöttek a továbbjutásról. Az ünnep Egri csillaga a Tummerer pincészet 2005-ös Egri csillaga, míg az Egri bikavér címet a Vince Béla pincészet Egri bikavér superior 2018-as évjáratú bora nyerte el. Kihirdették a legjobb ételbor párosítás győztesét is, amely az Uzmobir Kitchen Porchetta szendvicse és az Egerszó borászat 2025-ös olasz Riesling superior bora lett. A legutóbbi eső csak részben enyhítette az aszályt Heves megyében, Délhevesben azonban továbbra is nagy a vízhiány. A Hungarometttől a heol.hu megtudta, az elhúzódó szárazság és a rekordhőség jelentősen megviselte a mezőgazdaságot, különösen a kapás növényeket. Az öntözetlen kukorica állapota sok helyen még a 2022-es aszályos évnél is rosszabb. Heves megye nagy részén ugyan az elmúlt napokban körülbelül 10 mm eső esett, de a talaj továbbra is kritikus állapotban van. Délhevesben a talajból 136 mm csapadék hiányzik a telítettséghez képest. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat, miközben a hajnalok továbbra is kellemesen frissek maradnak 16-18 fok körüli minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rednex és a Wish You Were Here. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Pink érkezik, ugyanis most stúdióban vonult, és a 10. stúdióalbumán dolgozik, úgyhogy jönnek a részletek erről. Aztán 8 óra után pedig a Faith No More jön, akik visszatérnek méghozzá a jelek szerint. Megnézzük, hogy mik ezek a jelek, és természetesen elárulom azt is, hogy mikor lehet ez a visszatérés pontosan. Aztán 9 óra után pedig Janet Jackson jön, aki egyetlen egy koncert erejéig tér vissza a színpadra, az Egyesült Királyságba, és természetesen egész reggel szólnak a legjobb zenék az Ébredés és a Napindítás mellé, június 13-án hétfőn Justin Timberlake a következő 3 percben az ébresztő felelős, jön a Rock Your Body.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig a nap első témáját hozom. Jön Pink, aki a 10. stúdióalbumán dolgozik, és hát lehet, hogy egy hatalmas nagy koncert fogja mindezt követni. Jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a Meet Me Halfway-t hozzák majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Péter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Mérséklődött az élelmiszerpazarlás. Újabb szakaszába lép a 25-ös főút felújítása. Művészetterápiás kiállítás nyílik. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét a NÉBIH. A tendencia kedvező. Az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A NÉBIH maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, melyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 000 gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: A befejezéséhez közeledik a 25-ös főút felújításának első üteme Egerben, miközben már a második szakaszon is dolgoznak. A város honlapján azt írják, a munkálatok jelenleg a Sertekapu és a Nagy János utca között zajlanak. Emellett ma július 13-án pedig új munkaterület nyílik az Árpád úton, a Szvorényi és a Deák Ferenc utca között. Az Egri úton folytatódik az aszfaltozás, ezért a kivitelező ismét arra kéri a környéken élőket, hogy ne parkoljanak a külső sávokban. Autizmussal élő gyermekek alkotásaiból nyílik kiállítás július 14-én kedden a Bródi Sándor könyvtárban. Olvasható az egerhírek.hu-n. A tárlat azt mutatja be, hogyan segítheti a művészet és meseterápia az önkifejezést, az érzelmi fejlődést és a közösséghez tartozás élményét. Új ügyvezetőt nevezett ki a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Élére a Gyöngyösi Képviselőtestület, írja a heol.hu. Az árt ülésen hozott döntés értelmében a társaság vezetői feladatait a jövőben Szádocki Zoltán látja el. A rendkívüli ülésen a bizottságok vezetéséről is döntöttek. A Turisztikai és Sportbizottság elnökévé Ferenci Tamást, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság élére Kévés Tamást, még a Jogi Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökévé Szén Gabriellát választották meg. Kiegyensúlyozott, hamisítatlan nyári időre készülhetünk környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet 31-32 fok körül tetőzhet, miközben az éjszakák továbbra is kellemesen hűvösek maradnak. A napsütés lesz a meghatározó, így a hét első felében sokfelé derült vagy csak gyengén felhős égboltra számíthatunk. A délutáni órákban helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Pink dolgozik a 10. stúdióalbumán, és hogy ezután lesz-e koncertsorozat, az is ki fog derülni. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 13-a van, hétfő, együtt indítjuk a reggelt, méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem az Ace of Base, a Life is a Flower-rel, az óra elsője pedig Santanai, ez a Maria Maria.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék új zenei korszak kapujában. Pink ugyanis csinálja az új stúdióalbumát, ami sorban a 10., és egy friss információ szerint ez izgalmas fejezetet nyithat az énekesnő pályafutásában. 2024-ben még egy hatalmasat turnézott, aztán 25 elején bevonult a stúdióba, mivel az alkotói folyamatában tudatosan elválasztja a koncertezést a dalszerzéstől. Friss hangzásvilág lesz, de radikális stílusváltásra nem kell számítani, de a zenei irányvonal egyértelműen aktuális lesz és bőven fejlődött. A fókusz jelenleg a stúdió munkálatok befejezésére és a nagyszabású felvezető kampány előkészítésére összpontosul. Úgyhogy Pink bent van a stúdióban, és hát hogyha elrobban ez az album, akkor nem kizárt, hogy újra turnénak fog indulni. Nagyon kívánom neki, hogy így legyen, egy vagány csajsziról beszélünk, és szerintem zseniális. Mind az előadás mondja, mind a zenéi. A legjobb zenét sorát pedig most egy olyan csapattal folytatom, akik nem régiben egy színpadon álltak, mert hogy az egyik nagy slágerük bekerült a retro elismeréses könyvtárba, és ezzel kapcsolatban Fergie is csatlakozott újra a csapathoz. Innen lehet tudni, hogy kikről van szó. Jön a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway most a reggel mellé.

is fact. Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Topaz és a New Million, egy igazi nagy klubsláger a 2000-es évek elejéből, és most egy rövid szünet, aztán folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Alice DJ a 90-es évekből, a Better of Alone.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Fontos az egészséges talaj. Új eszköz segíti a gyermekek ellátását. Hamis vonalkódokkal váltott vissza palackokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Aggárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet, tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
1: Új orvosi eszközzel bővült a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktató Kórház gyermekosztálya. A kórház közölte, a videolaringoszkóp az altatás során segít az orvosoknak a légutak biztosításában, ami a gyermekeknél különösen nagy odafigyelést igényel. Az eszköz kamerája és fényforrása

0: az jutott. Az okozott kárt később megtérítette. Az egri járási ügyészség egy évre feltételesen felfüggesztette a büntető eljárást. A döntést azzal indokolta, hogy a gyanúsított beismerte a bűncselekményt, büntetlen előéletű, és a felfüggesztéstől kedvező változást várnak a jövőbeni magatartásában. Ha az egyéves időszak eredményesen telik el, az ügyészség megszünteti az eljárást. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A magas UV-sugárzás miatt továbbra is ajánlott a megfelelő napvédelem és a rendszeres folyadékpótlás. Összességében napos, meleg és többnyire száraz nyári idő várható.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a születésnaposok között Lamin Yamalt, Harrison Fordot és Patrick Stewartot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket és a jenőket, mert hogy ők a mai névnaposok. Ezen a napon 1923-ban avatták fel a hollywoodi feliratot, és 1930-ban pedig Uruguayban rendezték meg az első labdarúgó világbajnokságot. 1985-ben pedig a Live Aid első nagyszabású jótékonysági koncertet rendezték meg, amiben többek között fellépett David Bowie, Bob Dylan és a Queen is, utoljára itt álltak egyébként színpadon. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, és természetesen a reggelbe hozok még témákat is. 8 óra után hamarosan a Faith No More csapatával foglalkozunk, addig is most szóljanak még a legjobb zenék, mert ebből az órából van még bőven hátra. Itt lesz vele majd Avril Lavigne és a Skater Boy, na meg most Mark Morrison, ez a Return of the Mac.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik majd a Faith No More csapata, akik most a jelek szerint 2027-ben újra összeállhatnak. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez érkezik a Get Right-tal a következő órában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A régi lakókörnyezet bemutatására jó példát találunk Demjén északnyugati határában, a Laskó-patak egyik mellékvölgyének oldalába faragott Remete laksziklá helységében. A néphagyomány szerint a helységet remeték használták, melynek ajtaján belépve még ma is láthatjuk a hajdani tűz és fekhely nyomait, valamint a falba faragott, polcként funkcionáló tárolóvakablakokat. A sziklafalon 6 fülke nyomait láthatjuk. A sziklahelység jó példa arra, hogy az itt élők nem csak gazdasági épületeiket, hanem lakóhelységeiket, sőt, a lakóhelységek berendezéseit is a riolit tufába faragták. Demjénben, a Táncsics utca végén balra fordulva egy földútra jutunk, onnan tovább haladva az erdő szélén egy piros bódét találunk, ahol már ki van táblázva a remete barlang.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egervára mind a magyar történelem, mind pedig a kultúra egyik meghatározó építménye. Magyarország leghíresebb törökkori várának lenyűgözőek a város fölé magasodó impozáns falai, melyek között 1000 év kultúrtörténeti emlékeit találjuk. A vár története Szent István királyunk uralkodása idején kezdődött, aki itt a Várdonban alapította meg az egri püspökséget. A tatárjárást követően 1248-ban kővár építettek, majd pedig nagyméretű külső várral bővítették. A vár a 16. században a török megszállás alatt a magyar királyság határvédelmi rendszerének Európa védőpajzsának fontos erőssége volt. Az egri vár legismertebb eseménye az 1552-es ostrom volt, amikor Dobó István és a várvédők diadalmas győzelmet arattak a török túlerővel szemben. 2014-től nemzeti emlékhely.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Balatonfüredi a Balaton legjobb strandja. Megválasztották az egri bor ünnepe hivatalos borait. Továbbra is súlyos az aszály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
3: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
2: A 30. egri bor ünnepén kiválasztották az esemény hivatalos egri csillagát és egri bikavérét, írja a heol.hu. A döntést az egri bikavér borlovagrend tagjai és az egri borbarát hölgyek hozták meg. 19 egri csillag és 27 egri bikavér közül választották ki a győzteseket. A borokat nem pontozással értékelték, hanem páros összehasonlítások alapján döntöttek a továbbjutásról. Az ünnep egri csillaga a Tummerer pincészet 2005-ös egri csillaga, míg az egri bikavér címet a Vince Béla pincészet egri bikavér superior 2018-as évjáratú bora nyerte el. Kihirdették a legjobb ételbor párosítás győztesét is, amely az Uzmobir Kitchen porketta szendvicse és az Egerszó borászat 2025-ös olasz Riesling superior bora lett. A legutóbbi eső csak részben enyhítette az aszályt Heves megyében. Délhevesben azonban továbbra is nagy a vízhiány. A Hungarometttől a heol.hu megtudta, az elhúzódó szárazság és a rekordhőség jelentősen megviselte a mezőgazdaságot, különösen a kapás növényeket. Az öntözetlen kukorica állapota sok helyen még a 2022-es aszályos évnél is rosszabb. Heves megye nagy részén ugyanaz elmúlt napokban körülbelül 10 mm eső esett, de a talaj továbbra is kritikus állapotban van. Délhevesben a talajból 136 mm csapadék hiányzik a telítettséghez képest. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat. miközben a hajnalok továbbra is kellemesen frissek maradnak 16-18 fok körüli minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 13-a van, indul a hét, ugyanis hétfő van, a legjobb zenék mellett pedig ebben az órában a Faith No More-ral fogunk foglalkozni, akik 2027-ben minden jelek szerint újra összeállnak. Jönnek a részletek, és a kezdés pedig a Duran Durané, ez a Reach Up for the Sunrise.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hosszú csend után a Faith No More egyetlen rejtélyes poszttal hozta lázba a rock zene világát. A zenekar a közösségi oldalán egy koncertközönséget ábrázoló fotót jelentetett meg a jól ismert 8-tagú csillagmotívummal és egyetlen sokat mondó felirattal. 2027. Bár hivatalos magyarázat nem érkezett a képhez, a háttérben zajló események egyértelműen egy nagyszabású visszatérésre utalnak. Ezzel egyébként egy évtizedes szünet érhet véget. A zenekar utoljára ugyanis 2016-ban állt színpadra. A 98-ban már egyszer feloszlott, majd 2009-ben újra egyesült formáció egyelőre nem hirdetett meg konkrét turnédátumokat. A titokzatos előzetes azonban elég okot ad arra, hogy feltételezzük, hogy a rajongók jövőre újra élőben láthatják a zenekart. Nagyon kíváncsi vagyok erre, mert hát a Faith No More-t itt is nagyon szeretjük a Best FM-en, úgyhogy ez kétségtelen a mi generációnknak az egyik hatalmas nagy együttese, úgyhogy nagyon-nagyon kívánom, hogy a zenekar visszatérjen, és 2027-ben újra láthassuk, hogy élőben milyenek is voltak. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem a KLF csapata, a folytatás viszont Jennifer Lopez-é. Ez a Get Right!

of time. They have been to the place where the Moo Moo Man.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, mi viszont ébredünk még a legjobb zenékkel, bár egy rövid szünet következik, aztán kezdem is majd a Molokkóval és a Sing It Back-kel a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Mérséklődött az élelmiszerpazarlás. Újabb szakaszába lép a 25-ös főút felújítása. Művészetterápiás kiállítás nyílik. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét a NÉBIH. A tendencia kedvező. Az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A NÉBIH maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 000 gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generáció felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: A befejezéséhez közeledik a 25-ös főút felújításának első üteme Egerben, miközben már a második szakaszon is dolgoznak. A város honlapján azt írják, a munkálatok jelenleg a Sertekapu és a Nagy János utca között zajlanak. Emellett ma július 13-án pedig új munkaterület nyílik az Árpád úton, a Szvorényi és a Deák Ferenc utca között. Az Egri úton folytatódik az aszfaltozás, ezért a kivitelező ismét arra kéri a környéken élőket, hogy ne parkoljanak a külső sávokban. Autizmussal élő gyermekek alkotásaiból nyílik kiállítás július 14-én kedden a Bródi Sándor könyvtárban. Olvasható az egerhírek.hu-n. A tárlat azt mutatja be, hogyan segítheti a művészet és meseterápia az önkifejezést, az érzelmi fejlődést és a közösséghez tartozás élményét. Új ügyvezetőt nevezett ki a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Élére a Gyöngyösi Képviselőtestület, írja a heol.hu. A zárt ülésen hozott döntés értelmében a társaság vezetői feladatait a jövőben Szádocki Zoltán látja el. A rendkívüli ülésen a bizottságok vezetéséről is döntöttek. A Turisztikai és Sportbizottság elnökévé Ferenci Tamást, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság élére Kévés Tamást, míg a Jogi Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökévé Szén Gabriellát választották meg. Kiegyensúlyozott, hamisítatlan nyári időre készülhetünk környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet 31-32 fok körül tetőzhet, miközben az éjszakák továbbra is kellemesen hűvösek maradnak. A napsütés lesz a meghatározó, így a hét első felében sokfelé derült vagy csak gyengén felhős égboltra számíthatunk. A délutáni órákban helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Sean Paul és a Vivi Burnin. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a Jenők a névnaposok, a születésnaposok között pedig Harrison Fordot, Patrick Stewartot és Lamine Yamalt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd, 9 óra után Janet Jacksonnal, ugyanis most visszatér egy koncert erejéig a színpadra. Jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Ebben az órában még biztos hozom majd Curtis és Péli Barna közösét, a Hófehér Jaguárt, na meg most Whitney Houston, ugyanis az I'm Every Woman-nel érkezik ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig Janet Jacksonnal foglalkozunk, aki most visszatér a színpadra, lehet annak köszönhetően, hogy a Michael, a testvérének a filmje ilyen hatalmasat robbant a mozikba és visszahozta az egész Jackson kultúrát, és az Egyesült Királyságban lép majd színpadra egyetlen koncert erejéig Janet, úgyhogy jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék, itt lesz velem Beyoncé, a Halo-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék. De!

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Fontos az egészséges talaj. Új eszköz segíti a gyermekek ellátását. Hamis vonalkódokkal váltott vissza palackokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Aggárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszban hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét is, hűtöm a környezetet, tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
1: Új orvosi eszközzel bővült a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház gyermekosztálya. A kórház közölte, a videolaringoszkóp az altatás során segít az orvosoknak a légutak biztosításában, ami a gyermekeknél különösen nagy odafigyelést igényel. Az eszköz kamerája és fényforrása tiszta képet mutat a légutakról, így az orvosok könnyebben és biztonságosabban tudják elvégezni a beavatkozást. A kórház szerint ezzel nő az elsőre sikeres beavatkozások esélye, miközben csökken a sérülések és a szövődmények kockázata. Az új eszköz hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek gyorsabban és nagyobb biztonságban kapjanak ellátást. Egy férfi hamis vonalkódokkal váltott vissza nem visszaváltható palackokat egy egri áruház automatájánál. A heol.hu az ügy kapcsán azt írja, az otthon készített vonalkódokat a palackokra ragasztotta, majd így összesen 7800 forinthoz jutott. Az okozott kárt később megtérítette. Az egri járási ügyészség egy évre feltételesen felfüggesztette a büntető eljárást. A döntést azzal indokolta, hogy a gyanúsított beismerte a bűncselekményt, büntetlen előéletű, és a felfüggesztéstől kedvező változást várnak a jövőbeni magatartásában. Ha az egyéves időszak eredményesen telik el, az ügyészség megszünteti az eljárást. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A magas UV-sugárzás miatt továbbra is ajánlott a megfelelő napvédelem és a rendszeres folyadékpótlás. Összességében napos, meleg és többnyire száraz nyári idő várható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És érkezik Janet Jackson, aki egyetlen koncert erejéig visszatér a színpadra. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori. Július 13-a van, elmúlt 9 óra, és ebben az órában a hangulat felelősök között ott van George Michael, na meg az Outkast. Velük indulunk, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

Best FM a legjobb zenék. Egyetlen egy koncert erejéig tér vissza Janet Jackson az Egyesült Királyságba a színpadra. Májusban ünnepelte egyébként a Poppikon a 60. születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep, ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. És ha már előkerült a soul világa, akkor jön egy soul-funk felvétel még hozzá a Wham-ből, zseniális szóló karriert építő George Michael-től. Ez a Freedom, itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Nagyon rosszul indul ez a hét, nem mindenkinek, de túl leszünk rajta. Egy hétfő mindig nehéz, itt vannak szerencsére a legjobb zenék, hogy jobbá tegyék. Rozala is érkezik majd az Everybody's Free-vel, a folytatás pedig a Yakatai. Ez az American Dream, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, rádiózzunk együtt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, feldobjuk mindenkinek a munkaidejét, majd például a Wakefield-el, a Saturday Night-tal érkezik majd a csapat.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Balatonfüredi a Balaton legjobb strandja. Megválasztották az Egri bor ünnepe hivatalos borait. Továbbra is súlyos az aszály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a több strand részére is.
1: A 30. Egri bor ünnepén kiválasztották az esemény hivatalos Egri csillagát és Egri bikavérét, írja a heol.hu. A döntést az Egri bikavér borlovagrend tagjai és az Egri borbarát hölgyek hozták meg. 19 Egri csillag és 27 Egri bikavér közül választották ki a győzteseket. A borokat nem pontozással értékelték, hanem páros összehasonlítások alapján döntöttek a továbbjutásról. Az ünnep Egri csillaga a Tummerer pincészet 2005-ös Egri csillaga, míg az Egri bikavér címet a Vince Béla pincészet Egri bikavér Superior 2018-as évjáratú bora nyerte el. Kihirdették a legjobb ételbor párosítás győztesét is, amely az Uzmobir Kitchen Porchetta szendvicse és az Egerszól borászat 2025-ös olasz Riesling Superior bora lett. A legutóbbi eső csak részben enyhítette az aszályt Heves megyében. Délhevesben azonban továbbra is nagy a vízhiány. A Hungarometttől a heol.hu megtudta, az elhúzódó szárazság és a rekordhőség jelentősen megviselte a mezőgazdaságot, különösen a kapás növényeket. Az öntözetlen kukorica állapota sok helyen még a 2022-es aszályos évnél is rosszabb. Heves megye nagy részén ugyan az elmúlt napokban körülbelül 10 mm eső esett, de a talaj továbbra is kritikus állapotban van. Délhevesben a talajból 136 mm csapadék hiányzik a telítettséghez képest. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat, miközben a hajnalok továbbra is kellemesen frissek maradnak 16-18 fok körüli minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 13-a van, hétfő, együtt töltjük a mai munkaidőt. Szerintem ez mindenkinek egy nehéz nap, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék, hogy átleddítsenek minket rajta. Britney Spears érkezik majd a Strongerrel, a kezdés pedig Naida Ali. Ez a Rapture, rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék a 90-es évek végétől elköszönünk. Ez volt a Saturday Night, méghozzá a Wakefieldtől. Egy rövid szünet, aztán megyünk tovább Krisztina Aguilerával. Ez lesz majd a Dirty.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán még van hátra egy óránk az ebédszünetig, de gyorsan el fog pörögni, mert itt vannak a legjobb zenék, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, úgyhogy erről gondoskodtam. Például Bryan Adams és Mel C közösen érkezik majd a Where You Are Gone.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on.
3: Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az alaptörvény módosításról dönt ma a parlament. Meghalt Sam Neill új-zélandi színész. Visszatérhet a héten a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma délután egykor látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást, Sulyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy aláírja. Ha ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Tűzoltó repülőgépekkel oltották éjjel a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt, lakóházakat ürítettek ki, a tűz a Super Express vonatok közlekedését is érintette. Az oltáshoz délről érkezett 2 speciális repülő, a tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. Elhunyt Sam Neill, a Golden Globe jelölt új-zélandi színész több mint 150 filmben és sorozatban játszott. Például a Jurassic Park filmek egyik főszereplője volt. Sam Neill 78 éves korában szerettei körében Sydneyben érte a halál. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak északkeletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még ez az egy óránk hátra van a mai nap délelőttjéből, úgyhogy meghúzzuk, nem sokára itt lesz majd az ebédszünet, addig is jöjjenek a legjobb zenék így július 13-án hétfőn, gondoskodik majd a hangulatból Shakira, itt lesz velem Eminem és Didó közöse, az óra elsője pedig Madonnáé dübörög a Give It To Me. Jó munkát, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

0: about it. His name was, it was you. Damn.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen Kabátban, és a Nem Tudom, szép napot kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a névnaposok, a Jenők, a születésnaposok között Harrison Fordot, Patrick Stewartot és Lamin Yamalt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon egyébként 1923-ban avatták fel a Hollywood feliratot, egyébként Hollywoodland volt eredetileg kiírva.

0: Come on.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb.

0: Best FM a legjobb zenék, Baby D és az I Need Your Lovin', a folytatásba pedig egy szünet, aztán Oli Mars és a Dance With Me Tonight érkezik ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Alexander Brook és Florida közöse után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, ővé a stúdió egészen este 6 óráig, és este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá 2 óra mixel, White Boy érkezik, és mellé állandó hétfő esti rezidensünk, aki nem más, mint Lauer Christian, úgyhogy a Classic House van terítéken 2 órába, ma este 6 órától még egyszer mondom. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt ideig, és utoljára No Doubt slágerit indítom, ez a Jazz Girl, szép napot, jó rádiózást kívánok a Best Elvis-hal!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Új részlege van a Mercedes kecskeméti gyárának. Hatalmas tűz pusztított egy bangkoki bárban. 30 fok felett lehetnek a héten a maximumok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül, 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállalója legyen. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvalóan az eladó több személy számára is eladta azt a jegyet.
1: A Dunában kutattak szombat éjjel egy eltűnt férfi után. Ittasan ment el otthonról. Ruháit és személyes tárgyait a ráckevei soroksári Dunaág bal partján találták meg. A rendőrség vízirendészei és a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat együtt kereste, de hiába. Tegnap aztán kiderült, hogy a férfi a kutatáskor már kórházban volt, mivel sikerült átúsznia a Dunát, és saját magának hívott mentőt. Legalább 27-en haltak meg egy hatalmas tűzben Bangkokban. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókban menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg, sokan kórházba kerültek. Sokat süthet a nap, de gomoly felhők is megjelennek, és néhol, főleg keleten szét is terülhetnek, így erősen felhős borult időszakok sem kizártak. Csapadék ritkán jön, esetleg északkeleten fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet 27-33 fokig emelkedik. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán könnyű hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy könnyedén indították a hetet. Ha nincs így, akkor is maradjanak velem, sőt, akkor igazán, mert hogy a legjobb zenéket hozom nagy lendülettel. A már lendületben levőknek pedig érkezik majd Nelly és a Hatem Here, akinek pedig még erre van szüksége. Jön a Nickelback!

Bestefem a legjobb zenék. Milyen volt a hétvégem? Nagyon remélem, hogy igazán jól telt, és hogy az elmúlt napokban tudtak egy kicsit relaxálni, kikapcsolódni. Én bevallom őszintén, ilyen nagy otthon renoválással és mindenféle felújítással telt, vagy inkább felújítással, szépítéssel telt a hétvégém. Anyukámtól kaptam rengeteg virágot, most ez az új elhatározásom, hogy én igenis megtanulom az otthoni virágokat tartani, kezelni, mikor kell öntözni, stb. Stb. Egész jól állok, de azért még csak nagyjából pár nap telt el, amióta megvannak ezek a virágok, szóval tartsuk őket életben. Ha valakinek van egyébként valami tuti módszere, tipje, nyilván ezt virága válogatja, de hogyha tényleg van tuti tipje, vagy akár felesleges virága, nyugodtan várom 0-20-55-55-155, de itt meg lehet írni természetesen azt is, kinek hogy telt a hétvégéje. Várom a beszámolókat, cserébe a napkérdését is hozom, meg rengeteg érdekességet a mai délutára. Jön mindjárt Pitbull és az I Know You Want Me, most pedig Desiree és a You Gotta Be, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, így Seb Mami és Sting Desert Rose slágere után meg is jöttem a mai délután első közlekedés információjával. Ugyanis az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél terelést bontanak, a 87-es kilométernél csak a leállósáv járható, most is torlódás van. 0620-55-55-155, ide várom ma is a közlekedés információkat, bárki bármerre jár az ország útjain. Nagyon-nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik az információkkal, amiket lát, én pedig folyamatosan hőzöm őket a legeslegjobb zenék mellé, úgyhogy jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Janicsák Vece labirintus dala zárta ezt az órát, de mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek utána. Nyitom is Shania Twainnál a következőt. Jön a Man, I Feel Like a Woman. És itt lesz Deniz is Orsovai Renivel, és a Nem érdekel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről. Több véradóra van szükség, várják az önkénteseket. Gomoly felhős napos az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma ezekben a percekben látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást. Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy ezt aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatás. Legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogyha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését. Egy tájfun érte el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből, a vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak északkeletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a leglendületesebb slágerek itt a West FM-en, hogy így a hétfő délutánt jól töltsük. Mondjuk a Steve Blackkal itt lesz a Summertime, de jön majd Sarah Connor is TQ-val, Shania Twain is a Man I Feel Like a Woman dallal, Aura Dion pedig már nyitja is az órát I Will Love You Monday itt a West FM-en. Csodás napot!
0: West

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a nap kérdését. A halogatás lesz ma a téma. Szóval mi az, amit régóta halogatunk, és mi az, amit egyébként most már bizonyos határidőn belül meg is fogunk valósítani, vagy legalábbis elterveztük már. Nekem ilyen például a jogosítvány, és tudom, hogy már évek óta ezt mondom, amikor felkerül hasonló téma, de most már tényleg úgy érzem, hogy eljött az én időm, és ezt most már nem halogathatom tovább. Szóval én ezt a kérdést dobtam be, és ezt a választ adom rá. Na de kíváncsi vagyok az önök válaszaira is. 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek, akár írásban, akár nyugodtan hívjanak fel, de a Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Ki mit halogat már régóta, és mi az, amit most már tényleg eltervezett, hogy végigcsinál és megcsinál? Jöhetnek a válaszok, na meg Tom Novi és Lima dalatték itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskun, Félegyháza és Kecskemét között. Három kamion és egy teherautó ütközött. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmát meg is állították. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kiterel mindenkit. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet, az 54-es főútról. A torlódás a 10 kilométert is meghaladta. Mindenképpen megnövekedett menetidővel kell számolni, a baleset mögött bent rekedtektől pedig a türelmüket kérik. Ha pedig valakinek van más információja, más kerülő útról tudomása, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és kitartást az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nox, szeretem, ezt a dal dúdoltuk az előző percekben, de van még mit dúdolnunk, úgyhogy pár perc múlva friss hírek, mert hogy mindjárt 2 óra, aztán érkezik majd a Destiny's Child és az Independent Woman. És jön majd Berkes Olivér is, és a Volt, ami volt.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget. Egy pohár a jóból begyógyít minden sebet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vinyárusoknál vizsgálódik a fogyasztóvédelem. A Dunában keresték, kórházban találtak meg egy eltűnt férfit. Egyelőre marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A görög dinnyeárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők, az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: A Dunában kutattak szombat éjjel egy eltűnt férfi után. Ittasan ment el otthonról, ruháit és személyes tárgyait a ráckevei soroksári Dunaág bal partján találták meg. A rendőrség vízirendészei és a Pestvármegyei Kutatómentőszolgálat együtt kereste, de hiába. Tegnap aztán kiderült, hogy a férfi a kutatáskor már kórházban volt, mivel sikerült átúsznia a Dunát és saját magának hívott mentőt. Tűzoltó repülőgépeket is bevetettek éjjel a Fontainebleau-i erdőnél. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt, lakóházakat ürítettek ki, a tűz a Super Express vonatok közlekedését is érintette. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő. A tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. Sokat süthet a nap, de komoly felhők is megjelennek, és néhol, főleg keleten szét is terülhetnek, így erősen felhős borult időszakok sem kizártak. Csapadék ritkán jön, esetleg észak-keleten fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet 27-33 fokig emelkedik. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony 2 óra után is jönnek, én Majoros Réte vagyok, 3 perccel járunk 2 óra után, megyünk is tovább. Én szép délutánt kívánok mindenkinek, Szakács Gergő és Rúzsa Magdi dalával jön a Kék a szívem. De itt lesz Nina Sky is hamarosan, és Berkes Olivér hozza a Volt, ami volt című dalt. Az endején pedig a Beautiful Things elnyitja az órát. Szép napot!
0: Best FM!

Fest FM a legjobb zenék. Ma a halogatás a téma itt a délutánban, és azt kérdezem a hallgatóktól, hogy kinek mi az, amit régóta halogat, és mi az, amit most már tényleg meg fog valósítani. Na nézzük Anita üzenetét. Már 3 éve halogatom, hogy megtanuljak angolul. Idén beiratkoztam egy tanfolyamra, nincs több kifogás. De jó, és jól hangzik, hajrá! Gábor is írt, a garást ígértem magamnak minden tavasszal, hogy rendbe rakom. Ezen a hétvégén végre nekiesek. Igaz, hogy nyár közepen van, de sosem késő. Az biztos, én így vagyok az egyik szekrénnyel az otthonomban. Eszter is írt, mindig azt mondtam, hogy egyszer lefutom az 5 kilométert, most már elkezdtem edzeni, ősszel ott leszek egy versenyen is. Hajrá! 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide hasonló üzenetek is még. Ki az, aki halogatott eddig, és most már tényleg megvalósítja a terveit, vagy legalább egyet belőle? Miközben ezt megírják, vagy esetleg bepötyögik a 0-20-55-55-155-ös számot a telefonjukba, szól a Move Your Body, méghozzá Nina Sky dala, egy jó kis táncra hívó, felszabadult nyári dala Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópályán súlyos baleset történt korábban. Kiskunfélegyháza és Kecskemét között három kamion és egy teherautó ütközött. A 93-as kilométernél áll a forgalom a Budapest felé tartó oldalon. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kiterel mindenkit. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet az 54-es főútról. A torlódás pedig a 10 kilométert is meghaladta, úgyhogy mindenképpen megnövekedett menetidővel kell számolni. Az M1-es két kamion ütközött a pálya Győrt elkerülő szakaszán, a 115-ös Győr-Székesfehérvár és a 119-es Arabon a pihenőhely közötti szakaszon. A 117-es kilométernél a külső sáv zárva is van, 3 kilométeres a torlódás jelen pillanatban. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat és legyenek türelmesek. Kitartás!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Mérséklődött az élelmiszerpazarlás. Újabb szakaszába lép a 25-ös főút felújítása. Művészetterápiás kiállítás nyílik. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét a NÉBIH. A tendencia kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
3: A NÉBIH maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, melyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
2: A befejezéséhez közeledik a 25-ös főút felújításának első üteme Egerben, miközben már a második szakaszon is dolgoznak. A város honlapján azt írják, a munkálatok jelenleg a Sertekapu és a Nagy János utca között zajlanak. Emellett ma július 13-án pedig új munkaterület nyílik az Árpád úton, a Szvorényi és a Deák Ferenc utca között. Az Egri úton folytatódik az aszfaltozás, ezért a kivitelező ismét arra kéri a környéken élőket, hogy ne parkoljanak a külső sávokban. Autizmussal élő gyermekek alkotásaiból nyílik kiállítás július 14-én kedden a Bródi Sándor könyvtárban. Olvasható az egerhírek.hu-n. A tárlat azt mutatja be, hogyan segítheti a művészet és meseterápia az önkifejezést, az érzelmi fejlődést és a közösséghez tartozás élményét. Új ügyvezetőt nevezett ki a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Élére a Gyöngyösi Képviselőtestület, írja a heol.hu. A zárt ülésen hozott döntés értelmében a társaság vezetői feladatait a jövőben Szádocki Zoltán látja el. A rendkívüli ülésen a bizottságok vezetéséről is döntöttek. A Turisztikai és Sportbizottság elnökévé Ferenci Tamást, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság élére Kévés Tamást, még a Jogi Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökévé Szén Gabriellát választották meg. Kiegyensúlyozott, hamisítatlan nyári időre készülhetünk környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet 31-32 fok körül tetőzhet, miközben az éjszakák továbbra is kellemesen hűvösek maradnak. A napsütés lesz a meghatározó, így a hét első felében sokfelé derült, vagy csak gyengén felhős égboltra számíthatunk. A délutáni órákban helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes hétfő délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Többen találgatnak, hogy mi volt az a nagy füst itt Egerben. Kigyulladt egy családi ház a Szalában. Nem kell megijedni, senki sem sérült meg, és talán ez az egyik legfontosabb. Jönnek a dalok, itt van elsőként Sean Kingston.
0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
6: Best FM. J.R.

15 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Bizonyára észrevették, azért melegebb van, mint a tegnapi napon. Holnap még melegebb lesz, és az így marad a héten. Talajszinten is elkezdődött a melegedési folyamat. Igaz, hogy fronthatással nem kell számolni, de ebből kifolyólag többeknél jelentkezhetnek a humán meteorológiai, orvos meteorológiai panaszok. Nagy a napi hőingás, 13-14 fokról indultunk, jelenleg 26-27 fokot mutatnak a hőmérék, megdupláztuk itt Egerben, és a fejfájás az alap, az többeknél így kezdődik, amikor elkezd valaki tényleg úgy jobban reagálni az időjárásra, vagy a frontokra, bár mondom, ma fronthatás nincs, úgyhogy időjárás érzékenyekhez szólok inkább. Változó irányú vérnyomás, ingadozás, erősödő szív- és légzési panaszok, gyakori rosszul létek is jelentkezhetnek. Citromsárga riasztás van a Tiszatónál, ugyanez elmondható a Velencei tónál és a Balatonnál is a meg-meg élénkülő szélben. Hogyha abba az irányba indulnak, azért erről jó tudni. Mit kell még tudni? Jaj, ilyet jeles nap a mai, el ne felejtkezzek róla, Margit nap. A mai a népi megfigyelések szerint Mérges Margit, így hívták annak idején, vagy mondom a másikat, Pisis Margitnak is nevezték. Többnyire esőt, zivatart hozott, ami, hogyha bekövetkezett, a későbbiekben is megzavarhatta az aratást újabb esőkkel. A medárthoz hasonlatos volt a mai nap. A régiek körében 40-es napnak tartották, vagy tartják, de kevésbé került be a köznyelvbe. Tehát inkább a medárd az, amit megszoktunk. Ó, 40 napig esni fog, pedig ugyanígy a mai napról is elmondható mindez. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, innen Egerből, a környékből, addig is jöjjenek a dalok, Bye Alex és a Slep, előtte pedig íme a Backstreet Boys. Itt a

0: 15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. Július 13-a van hétfő, ma ünnepelnek névnapot a Jenők. A Jenő bármennyire népszerű volt annak idején, kevésbé használatos mostanában, úgy is mondhatnám, kevesebb újszülött kapja a nevet. Honfoglaláskori törzs névből vált keresztnévvé. Erre az eredetre Bíborban született Konstantinosz bizári császár a Birodalom kormányzásáról című műve alapján következtetnek, amelyben a 6. honfoglaló magyar törzs neveként szerepel. Az 1830-as években az Eugén névvel azonosították, a jelentése tanácsadó, bizalmi ember, miniszter. Ezt is jelenti a Jenő név. Hogyha elemezzük a nevet, fontos számukra a környezetüknek a támogatása, hitükben nem nagyon ismernek lehetetlent, érzelmileg nyitottak, lovagias személyiségek, párkapcsolataikban is nyíltak, őszinték, kudarcot nehezen viselik, inkább próbálnak más lehetőséget keresni, nem állnak meg egy ponton. A Jenőkről mondja ezt a számmisztika nevük elemzése után. Ma ünnepelnek még Ernest, Ernő, Harry, Hendrik, Henriett, Henrietta, Henrik, Indra, Jakab, Jákó, Jákob, Jakus, Milda, Perdita, Sára, Sári, Sarolta, Silás, Szilas, Szilvánusz, Szólát, Szórád, Szobát és Üdvöske nevű kedves hallgatóink is. Nekik is nagyon-nagyon jó egészséget kívánunk. A kutyusok közül a Gino és a Pompi nevűek, a cicák közül a Báró és a Sissy Catch nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszőrösek, házi cukikák, nyuszikák, degú közül pedig a Mici nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jön a nagy könyv. Ebből megtudjuk, hogy mi jellemző azokra, akik július 13-án születtek, a rák csillagjegyben vagyunk. Az erényeik, hogy nagyon bátor, vakmerő, kombinatív emberek, a hibáik túlságosan kemények, indulatosak, sokszor és rengeteget idegeskednek, ez látni is rajtuk néha. Az egészségi állapotuknál bőr problémákat hoz fel a nagykönyv, akár pattanás formájában, ami előfordulhat többször. Hivatás munkarésznél az áll, hogy nagyon jók tőzsdeügynöknek, a pénzt nyugodtan rájuk lehet bízni, kiválóak festőnek és filmrendezőnek is, filmrendezőnek, ez is itt van a nagykönyvben, és hogy kik ünnepelnek születésnapot. Fabók Jánost Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, július 13-ai. Ma van Lázár Ferencnek is a születésnapja, neki is minden szépet és jót kívánunk, fecókám, remélem nem munkával telik a mai napod. Farkas László is a mai napon látta meg a napvilágot, Isten éltesse sokáig. Barta Norbertnek is nagy ölelés, mert ő is születésnapos, Hevesi Péterről se felejtkezzünk el. Neki is ma van a születésnapja, Langer Erika, Isten éltessen sokáig. Jó egészséget, Kadlott Vas Alexandra, minden szépet és jót kívánok neked. Nagy-nagy pusszantás, ma ünnepel Gulyás Géza, művész úr is születésnapot. Neki is minden szépet, és Török Szintiának is ma van a születésnapja. Hogyha bárkit kihagytam volna, 0620-355-65-55-ös segítsenek nekem benne, kit köszöntsünk fel, milyen alkalomból köszöntsük fel, hogyha van kedvük, idézetet vagy bármilyen jó kívánságot is küldhetnek az illetőnek. Jön Ákos, előtte pedig James Morrison itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Szombaton nyílik meg Agárdi Anett és Divalt Katalin időbe zárt pillanatok című fotókiállítása az Agria Parkban délután 5 órakor. A kiállítást megnyitja Demeter Pál fotóművész, a Heves megyei fotóklub vezetője. Közreműködnek Nagy Lilianna szaxofonon, Köteles Zalán tenorkürtön és Korodán Ádám pedig trombitán, a moderátor, most is Teleki Klári lesz művészetpártoló galéria vezető. A kiállítás egészen augusztus 6-áig tekinthető meg, tehát most szombaton 18-án délután 5 órától újabb csodálatos kiállítás nyílik az Agria Parkban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Fontos az egészséges talaj. Új eszköz segíti a gyermekek ellátását. Hamis vonalkódokkal váltott vissza palackokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Aggárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
4: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem talán mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztés, tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét és hűtöm a környezetet, tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
3: Új orvosi eszközzel bővült a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház gyermekosztálya. A kórház közölte, a videolaringoszkóp az altatás során segít az orvosoknak a légutak biztosításában, ami a gyermekeknél különösen nagy odafigyelést igényel. Az eszköz kamerája és fényforrása tiszta képet mutat a légutakról, így az orvosok könnyebben és biztonságosabban tudják elvégezni a beavatkozást. A kórház szerint ezzel nő az elsőre sikeres beavatkozások esélye, miközben csökken a sérülések és a szövődmények kockázata. Az új eszköz hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek gyorsabban és nagyobb biztonságban kapjanak ellátást. Egy férfi hamis vonalkódokkal váltott vissza nem visszaváltható palackokat egy egri áruház automatájánál. A heol.hu az ügy kapcsán azt írja, az otthon készített vonalkódokat a palackokra ragasztotta, majd így összesen 7800 forinthoz jutott. Az okozott kárt később megtérítette. Az egri járási ügyészség egy évre feltételesen felfüggesztette a büntető eljárást. A döntést azzal indokolta, hogy a gyanúsított beismerte a bűncselekményt, büntetlen előéletű, és a felfüggesztéstől kedvező változást várnak a jövőbeni magatartásában. Ha az egyéves időszak eredményesen telik el, az ügyészség megszünteti az eljárást. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A magas UV-sugárzás miatt továbbra is ajánlott a megfelelő napvédelem és a rendszeres folyadékpótlás. Összességében napos, meleg és többnyire száraz nyári idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmentesett mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, 27 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Tegerben, és csapadékkal nem kell számolni. Megnéztem több oldalon keresztül, és azt mondták, hogy csapadékmentes lesz a mai napunk, legalábbis itt Tegerben. Jön az NSYNC.
0: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

16 óra 22 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Mérik a sebességet a kis tájain. Köszönöm szépen, Attila, az információt. 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak, küldjék nekünk, én pedig mondom azonnal mindenkinek. Jön a Black Kettek, őket halljuk már itt a Besten.

0: minden oda át. 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. A vonalban itt van velünk Autómentős Ferike, aki már is mondja, hogy mi történik Egerben, mi történt Egerben. Jövő időben sajnos nem tudunk beszélgetni még, de itt van velünk a vonalban. Szia!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Éppen jelen pillanatban kérek szépen szőke női hajszálakat szerek össze magamról, mert fogok kapcsolatni. Hát a baj, hogy hosszabb, mint az íjúség, úgyhogy szerintem ez brigi, tuti. Na mindegy.
0: Azért tegyük hozzá, hogyha nem a feleségedi, akkor a lányodé, jó? Tehát még mielőtt valaki, tudod, itt azt hiszi, hogy ilyen hölgy koszorúval vagy körbe rakva, és így válogathatsz mindig, hogy vagy a feleség, vagy pedig a lány, tehát hogy semmi más.
1: Csak a szőke, mert abban nem lehet lebukni. Na, ha már...
0: Ezért kapni fogsz.
1: Tudom, nagyon jó. Már késő volt, gondolkozni, nincs is mivel. Na, hála Istennek a hétvégével kapcsolatosan olyan balesetről nem tudok behámolni, ahova minket is riasztottak volna. Szokásos lerobbanások, azok megtörténtek. Az akkumulátorok kezdik feladni a harcot. Nagyon sok olyan esethez mentünk, ami hirtelen lemerült akkumulátorok, cellazárlat, meg ilyesmi. Tényleg jó tanácsként mondom azt, hogyha már bikázni kell azt az akkumulátort, egy egész napos használat után, az autó használata után még este még be kell vikázni, hogy beinduljon, akkor ne húzzuk, ez nem rétes. Ez szépen menjünk el egy akkumulátorboltba, ott megmutatják nekünk, hogy mennyire gatya az akkumulátor, és vegyünk egy újat. A régit ott lehet hagyni, nem kell ezzel foglalkozni nekünk, hogy még fú, hova tegyem, meg miképpen tegyem. Ez az egy baj van, hogy az akkumulátoronkhoz zárlatos lesz, úgymond cellazárlat keletkezik benne, ez sok minden elektronikát is ki tud mérni. És mit tudom, egy átlag akkumulátor legyen 30 000 forint, de a hozzátartozó generátornak a felszabályzója, hogyha tönkre teszi, vagy bármi más elektronikát tönkre tenni még, ez több 100 000 forintunkba kerül, úgyhogy ezt ne halogassuk. Aztán a mai nappal kérlek szépen, annyira nem örültem dolgoknak, ez egyik az a szalóki eskanyart, ugye már Egerből Egerszalók irányába elkezdték a kopóréteget húzni, kiváltakozva engedik a forgalmat, illetve telephelyről kihajtva mentem az Árpád úton, és feltűnt nekem, hogy a mellékutcákat elkezdték lezárni, illetve a terelő táblákat már kihelyezték, úgyhogy valószínűleg az Árpád út mindkét oldalát, szerintem a külső sávokat le fogják zárni, és szerintem itt ezzel elkezdik majd a víz,
0: mondom, hogy most elköszönsz, hát fél időben vagy itt a mondatban, de figyelek,
1: a vízcső cseréjét szerintem el fogják kezdeni hamarosan, hogy erre készüljünk fel, ha eddig még nem borzolt eléggé a kedélyeinket, akkor most még jobban fogja borzolni. Amúgy csendesség van, nyugalom van, békesség van, alacsonyan szállnak a repülők, valószínű sétarepülés is van, úgyhogy minden rendben van.
0: Leszámítva azt, hogy tényleg ne legyenek illúzióink, mert az egész 25-ös főút megújul itt városon belül, ezzel pedig nyilván az jár, hogy hol itt egy elterelés, hogy ott egy elterelés, félpálya, ezzel kell számolnunk idén, és akkor végzünk, és szép lesz, és jó lesz, és azt azért hozzáteszem, hogy kipróbáltam, mert nem volt senki, esti órákban volt, nem ment olyan nagyon gyorsan, de megnéztem, hogy mit tudott az egyenesben az Egri út után, a Rákóczi, tehát valami csodálatos, nyekkenés nem volt.
1: Figyelj, tudom, hogy kik aszfaltozták, most nem akarom őket a magasba emelni, mert nem akarom név szerint őket kiemelni, de egy új technológiát tettek oda, a teherhordó aszfalt és a kopórétek közé valami, nem tudom, ilyen műanyag hálós, nem tudom, valami szövetet tettek volna fel, és azt mondják, hogy ez fogja úgymond megoldani a hosszú éves kátyús problémákat. Nagyon kíváncsi leszek rá, viszont nagyon ügyesen, gyorsan dolgoztak. Tényleg, amit reggel elkezdtek húzni, délután már lehetett rajta közlekedni, úgyhogy le a kalappal a fiúk előtt.
0: Ők szeretik a Best FM-et, tudom, hogy kikről van szó. Ferikém, nagyon szépen köszönjük, holnap beszélünk, vigyázz magadra.
1: Kellemes napot és balesetmenteset, sziasztok!
0: 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, küldjék nekünk. Jön a Cardinal Official Ékönnel közösen itt a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Szombaton nyílik meg Agárdi Anett és Divajt Katalin időbe zárt pillanatok című fotókiállítása az Agria Parkban délután 5 órakor. A kiállítást megnyitja Demeter Pál fotóművész, a Heves megyei fotóklub vezetője. Közreműködnek Nagy Lilianna szaxofonon, Köteles Zalán tenorkürtön és Korodán Ádám pedig trombitán. A moderátor most is Teleki Klári lesz, művészetpártoló galéria vezető. A kiállítás egészen augusztus 6-áig tekinthető meg. Tehát most szombaton 18-án délután 5 órától újabb csodálatos kiállítás nyílik az Agria Parkban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Balatonfüredi a Balaton legjobb strandja. Megválasztották az Egri bor ünnepe hivatalos borait. Továbbra is súlyos az aszály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
4: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással. Néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent. Igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát. Nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
3: A 30. Egri bor ünnepén kiválasztották az esemény hivatalos Egri csillagát és Egri bikavérét, írja a heol.hu. A döntést az Egri bikavér borlovagrend tagjai és az Egri borbarát völgyek hozták meg. 19 Egri csillag és 27 Egri bikavér közül választották ki a győzteseket. A borokat nem pontozással értékelték, hanem páros összehasonlítások alapján döntöttek a továbbjutásról. Az ünnep Egri csillaga a Tummerer pincészet 2005-ös Egri csillaga, míg az Egri bikavér címet a Vince Béla pincészet Egri bikavér superior 2018-as évjáratú bora nyerte el. Kihirdették a legjobb ételbor párosítás győztesét is, amely az Uzmobir Kitchen Porchetta szendvicse és az Egerszó borászat 2025-ös olasz Riesling superior bora lett. A legutóbbi eső csak részben enyhítette az aszályt Heves megyében. Délhevesben azonban továbbra is nagy a vízhiány. A Hungarometttől a heol.hu megtudta, az elhúzódó szárazság és a rekordhőség jelentősen megviselte a mezőgazdaságot, különösen a kapás növényeket. Az öntözetlen kukorica állapota sok helyen még a 2022-es aszályos évnél is rosszabb. Heves megye nagy részén ugyanaz elmúlt napokban körülbelül 10 mm eső esett, de a talaj továbbra is kritikus állapotban van. Délhevesben a talajból 136 mm csapadék hiányzik a telítettséghez képest. Igazi nyári idő várható térségünkben, a legtöbb előrejelzés szerint tartósan sok napsütéssel és meleg idővel. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 32 fok között alakulhat, miközben a hajnalok továbbra is kellemesen frissek maradnak 16-18 fok körüli minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. 27 fok van itt Egerben, egyre kevesebb felhő van az égbolton, valószínű, hogy gyönyörű szép napsütéssel búcsúztatjuk a mai napot. Jön a Magna Cum Laude, elsőként pedig íme Yves Le Rock.
0: 100,7 Best

17 óra 21 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jöjjenek a véradási lehetőségek erre a hétre, itt Heves vármegyében. A holnapi napon, kedden, délután 4 órától 6 óráig, Tenken, az általános iskolában van erre lehetőség. Szerdán, itt Egerben, a civil közösségek házában, délután 2 órától egészen 5 óráig, a Kossuth Lajos utca 12-es szám alatt, szerdán ugyanebben időpontban Atkáron, a művelődési házban, és lehet vért adni. Jön a csütörtök, amikor Sirokban, a művelődési házban délelőtt 10 órától egészen délután 4 óráig, pénteken Egerszalókon az ifjúsági találkozó keretén belül a délutáni órákban egészen pontosan 2 órától 5 óráig, és van egy szombati időpont Abasáron a közösségi házban 9 órától egészen délután 1 óráig. Ezeket az időpontokat pedig megnézhetik a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének Facebook oldalán. Ha véradásra megyünk, akkor pedig mindig legyen nálunk a személyigazolványunk, a tajkártyánk és a lakcímkártyánk. Most pedig íme Inikám Móze itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift. Ma 6 és 8 óra között klasszik house zenéket hallunk. Az első órában jön az igazi Best FM DJ-nk White Boy, a másodikban pedig Lauer Krisztián, én pedig búcsúzom. Az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. A kecskeméti Mercedes gyárnak új részlege van. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül és 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállalója legyen. A görög dinnye árusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését és minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését, egy tájfun ért el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből. A vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. A két csapat legutóbb tavaly a Nemzetek Ligája elődöntőiben találkozott, akkor Spanyolország 5-4-re nyert. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felől vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futózápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel, Lauer Krisztiánnal, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Besten hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy úgy nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi. Szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655555155 a telefonszámunk, ahol a Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni meg ezen keresztül. Hívhatok is minket, és hogyha a régió öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A parlament megszavazta az alaptörvény módosítást. Az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára, 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet mától több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. A bejelentés előzménye, hogy az elmúlt napokban tovább nőtt a katonai feszültség az Egyesült Államok és Irán között, miután mindkét fél több támadást hajtott végre a térségben. Tűzoltó repülőgépekkel oltották a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópálya szakaszt. Az oltáshoz délről érkezett 2 speciális repülő. A gomoly felhők feloszlanak, este nagy részt kiderül az ég, keleten azonban maradhatnak még felhősebb körzetek. Emellett nyugat felől fátyol felhők is érkeznek fölénk. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagy részt 12 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Picikét előreugrottunk az időben, rögtön így a szombatra. Ráizgulunk így a...
3: Hétfőn.
2: Szóval pedig ez úgy szokott lenni, hogy a péntekből szoktunk csinálni valami másnapot, ugye a Nácsú Textlában. De most hétfő van, és hogyha hétfő, akkor ugye a Classic House 120 percen keresztül az első 60 percen már túl vagyunk, úgyhogy jön a második etap. Hétfői rezidensünkkel, Lauer Krisztiánnal a

0: szakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ebbe belegondolni vagy visszagondolni, ugye, hogy most már tulajdonképpen egy közepesen erős tablettel tudsz bármikor egy jó bootleget csinálni, hogyha
2: persze,
1: nem vagy teljesen süket.
2: Az AI korábban?
1: Nem is feltétlenül az AI, hanem hogy tényleg, tehát hogyha van hozzá hallásod, hogy ez ne legyen diszonáns a vokála a lézeve, akkor összetudod pikpak dobni.
2: Persze.
1: De hogy régen, az milyen eseményszám, vagy milyen kuriózum volt az, hogy csináltál egy jó bootleget, és akkor az hivatalosan megjelent. Tehát a Milo, meg a Miami Sound Machine,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Pressure. Mi az, ami még ilyen volt? Hát talán a Destination Calabria szintén, ugye? Mert az a Destination Unknown-ból, meg ugye a Rune Calabriából.
2: Úgy.
1: És hát ez is ez, ugye? A Mojo Lady.
2: Tom Deniff-féle.
1: Tom Deniff.
2: Shame.
1: TDN Shame. Mert hát a Classic House-ban, hát mi más lenne? Hát hétfő van. Remélem nem vagy babonás, most nézem, 13-a van.
2: 13-a van, és péntek, vagyis hétfő.
1: Hétfő.
2: Nem, ez a hülyeség egyébként megvan. 13-a van, és péntek, örüljetek, hogy még éltek.
1: Ez miben van?
2: Ez van, srácok!

0: szöveget csinálni, meg kiadni, hát azt hagyján. Tehát, hogy nem tudom, hogy mixalbumok léteznek-e még? Adnak-e még ki mixalbumot? Szerintem már nem.
1: Nem. Nem, ugye? Nem, nem, nem.
0: Hát most már nagy lemez formátum is annyira eltűnt, tehát persze. Ez már tényleg csak a zenekarok.
1: Hát a Spotin csinálnak nagyon-nagyon sokan ugye tracklisteket,
0: és akkor az így
1: dobálják, persze, és akkor hát te is össze tudod rakni úgy, ahogy akarod.
0: Igen. Na, mert csak arra jutott eszem, hogy az előző dal, ez ugye a híres, ugye a Big Beach Boutique 2-n, ugye, amikor hirtelen 4 millió ember megjelent a Brightoni tengerparton, ugye ez azon, ez az Anton Kamara track, ez azon a mixalbumon fel
1: volt. Most jut eszembe, az idén is lesz, azt hiszem, nem? Brightonban, hogyha látom, nagyon
0: Annyira lesz, hogy nekünk jegyünk is 4 napos, nekünk van is rá jegyünk, de hát nem fogunk tudni elmenni. Ugye azért akartam persze, hát nyilván meg egy picit itt elsírjam a panaszomat. Nekünk vasárnapra van jegyünk, most lesz ez a hétvége. Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Ez úgy nézett ki, ugye, hogy csütörtök, péntek, szombat, és aztán akkora érdeklődés volt, hogy még egy vasárnapot. Nem, rosszul nem. Péntek, szombat, vasárnap, és a nagy érdeklődésre volt tekintettem még egy csütörtököt hozzátok.
1: Persze, hát nagyon brutál lesz.
0: De hát figyelj, de olyan előzenekarokkal, Gubarmada. Simon Pegg, igen. Ha ő mond valamit, igen. Hogy ő kicsoda a Simon Pegg.
1: Simon Pegg nem tudom.
0: Dehogy nem tudod. A Mission Impossible-ben a Tom Cruise-nak a kis geek haverja, az angol színész.
1: Ja, igen.
0: Ő évek óta diszkózik, és így óriás pamba van a Fat Boys team-mel, és már egy csomó ilyen Brightoni bulián meg ilyen fesztivál felépésen, ő volt a warm-up.
1: Atyaisten!
0: Úgyhogy így eléggé gyenge lesz a fel. Nagyon durva. És minden nap más lesz az előzenekar. Minden, majd, aki majd ott lesz, majd mesélje, milyen volt.

Water. It's like your kryptonite.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Mondjuk a brightoni bulikkal kapcsolatban most egy dolog jutott eszembe, hogy tehát ott mi lesz akkor, hogyha mondjuk az angolok bejutnak a döntőbe?
2: Ja.
1: Később fog kezdődni minden? Vagy majd a buli közben megy a hátsó kivetítőn, hogy az angol... Mert azért az...
2: Na. Szerintem ott elfogy a víz is.
1: Ott minden el fog fogyni. A tengerből.
2: Tenger, minden.
1: Szóval az, tehát ott mi lesz? És mondjuk esetleg nyernek az angolok.
2: Persze.
1: És ott vagy a tengerparton egy Fat Boy Slim bulin. Hát ott mi
2: az
1: megmenés
2: mi?
1: Lesz?
2: Nagyon-nagyon kemény. Bizonyám.
1: Ezt valahogy meg kéne oldani, hogy mégis kijussunk. Na mindegy. Kriszta, egy dolgot oldjál meg, légy szíves, hogy jövő hétfőn ugyanígy itt leszel. És
2: mindenképpen.
1: Klasszik house-olunk még egy órán keresztül. Ezt a majd megköszönjük szépen.
2: Nagyon köszönöm. Sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter miniszterelnök történelminek nevezte az alaptörvénymódosítást. A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Sulyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépő vásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapok, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felül vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futó zápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt az a brutál 40 fok körüli kánikulai pár nap, aztán meg ez a semmire nem jó, picit szeles, picit felhős. Szóval elég nehéz megtippelni, hogy a következő napok milyenek lesznek. A For the Cause úgy gondolja, hogy Ain't No Sunshine, Geszti Péter a Gringo sztára pedig azt jósolja, hogy télen-nyáron nyár. Majd kiderül, kinek lesz igaza.
3: Ez a Night Shift a Best

Beszéltem a legjobb zenék, rengeteg minden kimaradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

Bestefem a legjobb zenék még idén év elején, január 20-a környékén egy közös Instagram posztban jelentette be Chris Brown és Usher, hogy együtt indulnak elvileg világkörű

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A parlament megszavazta az alaptörvény módosítást. Folytatódik a szúnyoggyérítés a héten, dugulás elhárító bűnszervezetet kapcsoltak le. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára, 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Folytatódik a szúnyoggyérítési program Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban. A következő napokban Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkénybel területén végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést a szakemberek. A katasztrófavédelem szerint a száraz időjárás miatt országosan enyhe a szúnyogártalom. Ugyanakkor több helyen megjelent az ázsiai tigris szúnyog. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Bangkokban legalább 27-en meghaltak egy hatalmas tűzben. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókba menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg. Sokan kórházba kerültek. Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futózápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És biztos vagyok benne, hogy tegnap óta sajnos ugye mindenki pörgeti a fejében, hogy mely bombonszámokat ismeri, melyiket szereti, melyiknek tudja kívülről esetleg a szövegét. Tragikusan fiatalon hagyott itt minket tegnap Szolnoki Péter, a Bombon énekese. A Sex Appeal érkezik tőlük ebben az órában.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal.

Best FM a legjobb zenék, 1987. július 13. napra pontosan 39 évvel ezelőtt robbant be a köztudatba Kylie Minogue, köszönhetően legelső kislemezének, a Locomotionnek. Azonnal az összes ausztrálista első helyre került, és egy évvel később, amikor nemzetközileg is megjelentették ezt a kislemezt, természetesen ott is rögtön tarolt. Most Robbie Williams-el és a Kid.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Best FM, a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fent. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Best FM.

1992-ben és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagylemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadó, Dalit a Westen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az országgyűlés megszavazta az alaptörvénymódosítást, az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Továbbra is meleg nyárias időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követhetnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futózápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Producer géniuszok csatája lesz a következő óra itt a Westen. Picikét ez ilyen bulvárosan hangzik, pedig tényleg a két legnagyobb producer érkezik majd egy-egy dala. Dr. Dre hozza Yvette, Gwen Stefanit és a Rich Girl. Timbalandnak köszönhetően pedig itt lesz majd Nelly Furtado és Justin Timberlake is a Give It To Me-vel, Neo és a Sexy Love után.
3: Ez a Night Shift a Best

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: I've been trying to get it through this fixed color mind that I... Sometimes your nightmare...

Best FM, a legjobb zenék nem sunshine, mint napsütés, hanem sunshine, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, sunshine. Ez jön itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ami Kanye West csak kisebb-nagyobb részeket használt fel a Daft Punk klasszikusból, a Harder, Better, Faster, Stronger-ből, addig a Black Legend gyakorlatilag egy az egyben vette át Barry White régi klasszikus dalát, a You See the Trouble With Me-t. Mindkettő érkezik a mai utolsó órában, amelyet Mauro Picotto indít a Komodóval.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Durván egy hónap múlva, augusztus 15-én indul közös amerikai turnéra az En Vogue, a TLC és a most érkező Salt and Pepper. Ám amíg a TLC már nyomott egy nagyon rövidke turnét Európában, az En Vogue pedig már 3 napja Európában turnézik, és így is tesz majd július 22-ig. Addig a Salt and Pepper hajthatatlan. Őket csak Amerikában lehet majd élőben látni, hallani. Meg most itt nálunk, lassú!

Best FM, a legjobb zenék, adunk a latinos hangulatnak így a nap vége felé. Először a Passildával érkezik az Afro Medusa, majd jön Gloria Estefan a Turn the Beat Around-dal, és hogyha ez sem lenne elég, akkor Carlos Santana is érkezik a Dirty Dancing-el itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Rest FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a hétfő, ennyi volt a Night Shift, holnap kedd, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival fogjuk majd röffenteni a kedd estét. Hangya fog majd természetesen hozzám csatlakozni. Carlos Santana jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talál.

a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen